0: 27. 27. Radio Frigo.
1: Stop Miami.
0: Numéro 27.
2: Hi, this is Madonna.
3: Madonna.
2: This is Sabrina Carpenter.
3: Sabrina.